Gondoltak már arra, vajon egyetlen csepp víz hányszor írhatja át egy civilizáció sorsát, vagy a víz folyása csupán a szárazság leküzdését szolgálja, vagy talán egy nép igazságérzetét, emlékezetét és jövőjét is tovább hordozhatja? Ma tekintetünket a köveken és városfalakon túlra irányítjuk, és Palesztina évezredek óta folyamatosan áramló, láthatatlan, mégis létfontosságú ütőreinek nyomába eredünk. Felezzük fel együtt, miként válhatott az égből hulló egyetlen esőcsepp az ókori sivatag peremén fekvő városokban mérnöki csodává és egyedülálló társadalmi rend alapjává. Ha meg akarunk érteni egy várost vagy egy földrajzi térséget, először azt kell megvizsgálnunk, milyen kapcsolatot alakított ki a vízzel. A földközi tenger és a sivatagi éghajlat találkozásánál fekvő Palesztina számára a víz soha nem volt könnyen hozzáférhető természeti áldás. Az esős évszakok rövidek, a nyarak szárazak, a természetes vízforrások pedig rendkívül korlátozottak voltak. Az itt élő emberek azonban nem a természettel való harcot választották, hanem megtanulták értelmezni annak ritmusát. Az esőt nem csupán átmeneti áldásként tekintették, hanem olyan közös kincsként, amelyet össze kell gyűjteni, el kellett vezetni, és amelynek minden egyes cseppjét igazságosan kellett megosztani. Palesztina víztörténete tehát az ember és a természet nyelvén folytatott türelmes párbeszéddel kezdődik. Jeruzsálemtől közvetlenül délre, Betlehem közelében, zöldellő völgyek között hatalmas kőből épült víztározók tárolnak elénk. Ezeket a ma Salamon medencéiként ismert három hatalmas szabadtéri víztározót első pillantásra csupán emberkéz alkotta tavaknak gondolhatnánk. Valójában azonban az ókori világ egyik leglenyűgözőbb vízgyűjtő és vízelosztó rendszerének központjában járunk. Bár nevük a Salamon királyhoz kapcsolódó hagyományra utal, a régészeti bizonyítékok szerint a medencék a II. Templom korában épültek, majd a római, bizánci, iszlám és oszmán korszakokban továbbfejlesztették őket, és évszázadokon keresztül használatban maradtak. A három egymás fölött elhelyezkedő medence összegyűjtötte a környező források vizét és a téli esőzéseket, valamint több millió köbméter vizet tudott tárolni. Azonban hogyan jutott el ez a hatalmas víztömeg a magaslatokra épült Jeruzsálembe? Itt mutatkozik meg a római, bizánci és iszlám korszakokban továbbfejlesztett mérnöki tudás. A vizet, a gravitáció erejét, a lejtési viszonyokat, illetve a rendkívüli mérnöki pontosságot kihasználva a magas vízvezeték és az alacsony vízvezeték néven ismert csatornarendszereken keresztül kilométereken át vezették. A hegyeket alagutakkal fúrták át, a völgyeket vízvezető hidakkal szelték át, a víz pedig eljutott a jeruzsálemi ciszternákhoz, szökőkutakhoz és a szent helyek vízellátó rendszereihez. Minden egyes kőből kialakított vízvezető csatorna nem csupán vizet szállított, hanem a szárazsággal küzdő város életben maradásának reményét is. A római mérnöki örökség nyomait követve azt is látjuk, hogyan őrizték meg és fejlesztették tovább ezeket a rendszereket évszázadokon keresztül. Szulejmán szultán uralkodása idején, amikor Jeruzsálem városfalait újjáépítették, a vízvezetékeket is átfogóan felújították, és a város különböző részein új szökőkutakat létesítettek. A Jeruzsálem utcáin ma is látható számos történelmi szökőkút, ennek a nagy építkezési korszaknak néma tanúja. A kelet-mediterrániumban

A vízmérnökség nem csupán technikai teljesítmény volt. Egy civilizáció szervező képességét, előrelátását és az általa irányított emberek iránt tanúsított megbecsülését is tükrözte. A föld alatt húzódó hatalmas ciszternák, az esővizet összegyűjtő rendszerek és az utcák alatt futó csatornahálózatok segítségével Jeruzsálem még a legnehezebb ostromok és aszályos időszakok idején is fent tudta tartani életét. Most Jeruzsálemből Cisjordánia déli része felé, az olajfák és a kőből épült teraszok között megbúvó, különleges faluba vezet utunk, Battir. Első pillantásra akár egy átlagos palesztin falunak is tűnhet. Valójában azonban az UNESCO által világörökségként egyben veszélyeztetett, világörökségként védett, élő kulturális örökségről van szó. Mi teszi Battirt ennyire különlegessé? Nem csupán a római korból fennmaradt vízcsatornák, nem is a több ezer éves kőteraszok. A valódi válasz az itt évszázadokon át fennmaradt vízmegosztási hagyományban rejlik. Battirban a víz nem egyszerűen közös használt erőforrás. A víz itt igazságosan beosztott idő. A hagyományos falusi rendszerben a víz használatát 8 napos ciklusokra osztották. Minden család pontosan meghatározott napon és időpontban öntözhette a földjét, és ezt a rendet évszázadokon keresztül nagy pontossággal betartották. Hogyan mérték az időt azokban a korszakokban, amikor még nem léteztek elektromos órák és vízórák? A falubeliek az úgynevezett Al-Mamad hagyományos mérőrendszerek segítségével egyszerre követték a víz áramlását és a napállását, és ezek alapján határozták meg minden család vízhez való jogát. Itt senki sem nyúl a másik ember részéhez. Amikor éjfélkor elérkezik a vízhasználat váltásának ideje, és az egyik falubeli átadja a vízszabályozását a másiknak, nem csupán a vizet adja át, hanem a szomszédok között évszázadok alatt kialakult bizalmat is. Az UNESCO által védett örökség tehát nem csupán a kőteraszokból, vagy az ősi vízcsatornából áll. Amit valójában megőriznek, az annak az élő emlékezete, hogy az emberiség miként képes egy korlátozott erőforrást, konfliktus nélkül, kapzsiság nélkül és igazságosan megosztani. Sajnos azonban Palesztina ősi víztörténete ma már nem mesélhető el csupán a múlt elegáns mérnöki megoldásain keresztül. A víz ezen a vidéken ma már nem pusztán természeti erőforrás. Egyben hosszú évek óta a politikai és humanitárius vidák egyik központi kérdésévé is vált. Nemzetközi szervezetek jelentései szerint, különösen Cisjordániában és a gázai övezetben jelentős humanitárius problémát jelent a tiszta vízhez való hozzáférés. A vízinfrastruktúra károsodása, a kutak feletti ellenőrzés, valamint a vízforrásokhoz való hozzáférés nehézségei közvetlenül befolyásolják palesztinok millióinak mindennapi életét. Ezért Palesztinában a vízkérdés nem csupán környezetvédelmi vagy technikai probléma. Továbbra is olyan alapvető kérdés, amely közvetlenül meghatározza az emberi életet, az egészséget és a mindennapi élet körülményeit. Talán éppen ezért Palesztinában a víztörténete még ma is íródik. Napjainkban a világ súlyos vízválsággal néz szembe. Változik az éghajlat, kiszáradnak a folyók, csökkennek a felszín alatti vízkészletek, és egyre nő a politikai feszültség a vízforrások körül. A modern világ fejlettebb technológiákban és egyre mélyebb kutakban keresi a megoldást. Talán a válasz egy kis patiri vízcsatorna mellett rejtőzik. Abban a közös emlékezetben, amelyet a földjéket egymás után igazságosan öntöző emberek évszázadokon át megőriztek. Mert a víz csak akkor hoz valódi áldást, ha igazságosan osztják meg. Talán a víz nem csupán a földet tápláló erőforrás. Egy társadalom lelkiismeretét, igazságérzetét és emlékezetét is magával hordozza. Ma együtt végigjártuk Palesztina vízi útjait. Tanúi voltunk a Salamon medencé csendes monumentalitásának. Meghallgattuk a római vízvezetékeken áthaladó víz halk suttogását. Battirban láthattuk, hogyan képes egyetlen csepp víz nem csupán a földet, hanem az időt, az igazságot és az emberi kapcsolatokat is formálni. Azonban vajon mikor és hogyan kezdte el az ember először értelmezni az időt? A következő részben ezért felemeljük tekintetünket a földről, és a vízcsatornákról az ég felé tekintünk. Ellátogatunk a napórák világába, amelyek megfejtették az árnyékok nyelvét, az ősi naptárakhoz, amelyek meghatározták az évszakok ritmusát.

0: stílusát, valamint azoknak az első csillagászoknak a világába, akik a csillagokat figyelve számították ki az idő múlását.
1: Palesztina titkos történetei.

Mira Kirű, török sportolók. Ma a török sport egyik élő legendájának, a kötött fogású birkózás világszerte elismert csillagának a történetéről esik szó. Rıza Kayal 1989. október 10-én született Yozgatban és nagy büszkeséget szerzett Türkiye-nek. Rıza Kayal 2007-ben kezdte profi pályafutását, az Aksaray Egyetem testnevelés és sport főiskoláján végzett fiatal sportoló hamarosan felhívta magára a figyelmet. A 130 kg-os kötött fogású kategóriában birkózó Kaya Alp nem csak erős sportoló, hanem rendkívüli mozgékonysággal és technikai tehetséggel is rendelkező atléta. Első jelentős nemzetközi sikerét a 2009-es mediterrán játékokon aratta, ahol aranyérmet nyert. Azonban igazán 2010-ben kezdett ragogni a csillaga. Az abban az évben elnyert első Európa-bajnoki téme csupán a kezdete volt egyedülálló sikersorozatnak. 2011 történelmi év volt Rıza Kayal számára. Az Isztambulban megrendezett birkózó világbajnokságon legyőzte a birkózás történetének egyik legnagyobb alakját, a kubai Mjain López, és ezzel megszerezte első világbajnoki témét. López abban az időben már olimpiai aranyérmes legendás sportoló volt. A fiatal török birkózó azonban hazai pályán legyőzte ezt a hatalmas ellenfelet, és ezzel meglepte a birkózó világot. Ezzel a győzelemmel nagy rivalizálás vette kezdetét Kayal és López között. A két sportoló 7 alkalommal mérkőzött meg egymással. Bár López az olimpiákon fölényben volt, két mérkőzésen kikapott Kaya Alptól, ez úgy vonult be a történelembe, mint az a mindössze két vereség, amelyet López szenvedett abban az időszakban, amikor olimpiai aranyérmeit szerezte. Kaya Alp összesen 5 világbajnoki címet nyert. 2015-ben Las Vegasban, 2017-ben Párizsban, 2019-ben Nur-Sultanban és 2022-ben Belgrádban. A 2022-es 5. világbajnoki témével ő lett az első török birkózó, aki ötször nyerte meg a világbajnokságot, és Türkiye legsikeresebb kötött fogású birkózójaként megdöntötte Hüseyin Akbaş rekordját. Rıza Kayal talán legnagyobb sikere az európai bajnokságokon elért fölénye. Kayal, aki 2010-től 2023-ig összesen 12 európai bajnoki címet nyert, ezzel a teljesítménnyel beállította a legendás orosz birkózó Alexander Karelin 12 európai bajnoki címét. 2010-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is európai csúcsra jutott Kayal, és a török birkózás egyik legfényesebb csillagává vált.

زال وكيفالو تياشيت من يالهير نبت سرزت مغانوك وشبورت بلاك بوم رزا كيال باي فتا شابان وزنبان وان اك يانيو شاك وز اولمبيا يوروين ايران اولمبيا يوت يات هاروم ايران مزار تو كي تزن نيوسوش پكينج اولمبيا شاينو شو نم نيارد اولمبيا يوروين ايرمت وكيت ازر تزن كتش لندن اولمبيان برونز ايرمت نيارد O kit ezer tizen hatoş liyo ye olimpiyen tolan nolek gözelep gerüt o çuğu çoğuz o dön tövben lopez del tolak ozut eş ez işt iren mertir tozo. O kit ezer husoş Tokyo ye olimpiyen amet kit ezer huson ek ben rendes tekmek le gözde oz irani amin mirza zadet het ek mekserezde hormedik olimpiyayı yermit ek uyo bronzot. O kit ezer tizen hatoş riyoyi olimpiyen ozdo mektis deltet dişme kapta hoyt övihette atörök zaslu di şohane matta fel oz olimpiya yaran iren mekserzi şiirö solo almat. O kit ezer huson negeş iv rıza kaya alpaya futaşanok egek lek nehezep idövsaka volt. Gontya volt o fülivel is gök sert sedet o pajz olimpia előtt végzett vizsgálat során tiltott anyagot mutattak ki. A sportorvos felügyelete alatt szedett gyógyszer miatt ideiglenesen eltitották a versenyektől, így nem vehetett részt a 2024-es Párizsi olimpián. Ez az eset, amely árnyékot vetett a 24 éves tiszta sportpályafutására Kaya Alp számára pusztító hatással járt. Saját szavaival élve napokig nem tudott enni, még vizet sem tudott inni. De nem adta fel. Családja, edzői is egész Türkiye támogatásával megkezdte jogi harcát. A 2024. július 1-től számítva egy éves eltiltást a Nemzetközi Doping Ellenőrző Ügynökség szabta ki. Kajálp azonban a Nemzetközi Sportdöntő Bürósághoz fordult ártatlanságának bizonyítására. 2025. október 28-án történelmi jelentőségű döntést hoztak nyilvánosságra a Sportdöntőbíróság részben helyt adott Kaya Alp fellebezésének. A bíróság megerősítette a hódó tiltott anyag használata technikailag megtörtént, de megállapította, hogy az nem volt szándékos és a sportolónak nem volt jelentős hibája, volt gondolatlansága. Ezért a 4 éves eltiltást a 18 hónapra csökkentették, az büntetés 2024. július 1-től 2025. december 31-ig volt érvényben. Másfél éven át nehéz időszakon mentem keresztül, mondta Kaya Alp egy november 5-i sajtótájékoztatón. 4 éves büntetést kaptam, de bebizonyítottam, hogy igazam volt. A KASZ elismerte, hogy nem volt szándékos, és 18 hónapra csökkentette a büntetésemet. Ez becsületbeli ügy volt számomra, a családom számára és az országom számára is. Orvosaink, ügyvédeink mindannyian reggeltől estig kereszt kérdéseknek voltunk kitéve. Hála Allahnak kiderült az igazság, mondta. Kaya Alp, aki 2026. január 1-től újra versenyezhet, 35 évesen is remek formában van. Taha Akgül, a török birkozó szövetség elnöke és olimpiai bajnok elmondta, hogy Kaya Alp továbbra is edz, és készen áll arra, hogy megszerezze a 13. Európa bajnoki témét. Ennél is fontosabb, hogy López visszavonulása után Kaya Alpot az olimpiai arany érem egyik legesélyesebb jelöltjének tartják. A 2028-os Los Angeles olimpia lehet számára az utolsó esély. Rıza Kaya Alp története nem csupán egy sportoló siker története, hanem a küzdelem, a kitartás és a becsület története is. 12 európai,

savok számára. Talán 2020-ban Los Angelesben megnyeri azt az olimpiai aranyérmet, amely eddig mindig elkerülte. De már most elmondhatjuk, Rizalkai Alp már most bajnok nem csak a szőnyegen, hanem az életben is. Világhírű török sportolók.

Kiedy szalgy tuing a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.